Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 9-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és egyéb blog érdekességek érdekében.

A mai hír összefoglalónk következik. Türkiye befejezte a mekkai közös védelmi megállapodás parlamenti jóváhagyására való benyújtásának előkészületeit, jelentette be csütörtökön Hakan Fidan török külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a paktum a kölcsönös védelemre szolgál, illetve nem jogosít fel támadó katonai műveletekre. Fidan elmondta, szerdán véglegesen ismertette a megállapodást Recep Tayyip Erdoğan elnökkel, és Türkiye lehető leghamarabb bekívánja nyújtani a paktumot a parlamentbe. Ha egy a megállapodásban részes országot megtámadnak, kiállnak mellette a védelmében. Ez nem támadás megállapodás, mondta el Fidan Orbán Anita magyar miniszterelnök helyettesel és külügyminiszterrel közösen tartott ankarai sajtótájékoztatón. Hozzátette, Türkiye nem küld csapatokat egy másik ország területére a támadás végrehajtása céljából. Izrael legalább 7 palesztint tölt meg, köztük egy nőt, és több mint egy tucat másikat megsebesített a gázai övezetben elkövetett támadásokban, az orvosi források és szemtanúk szerint. Izrael Tel Al-Hawában, Al-Tawanban és az Amel projektet gázavárosában, azaz Hudaniában északnyugaton, Al-Mawasif Rafa északnyugati részén, valamint Bani Suhaila és Khan Yunis északkeleti részén is bombatámadást hajtottak végre. 2023. október óta Izrael több mint 74 ezer palesztint tölt meg, és több mint 175 ezeret megsebesített a gázai népirtás során. Mindeközben az enklávi infrastruktúrájának mindegy 90%-át megsemmisítették, palesztin és ENSZ adatok szerint is. Csütörtökön legalább 56 ember halálát okozta, és több mint 100-an megsebesültek orosz és ukrán csapásokban, melyek városokat és infrastruktúrákat céloztak meg. Hatóságok közölték, Ukrajnában Prilukiban 22 ember, köztük 5 gyermek, Kramatorszkban pedig 30 ember halálát okozták az orosz csapások. Volodymyr Zelenszky elnök ismét felszólított a légvédelmi rendszerek és lőszerek beszerzésére. Oroszországban egy Novorossziszk elleni ukrán dróntámadás 4 ember halálát okozta, köztük egy gyermekét és 29-en megsebesültek, közölték a regionális hatóságok. Az ukrán hadsereg azt állította, a város haditengerészeti bázisát és egy olajterminált támadtak meg. Egy másik dróntámadást tüzen okozott egy Yandex adatközpontban, a Razany régióban, megzavarva ezzel a műveleteket. Mindkét fél tagadja, hogy szándékosan célba vették volna a polgári infrastruktúrát. Masud Pezeshkian, iráni elnök Türkmenisztánban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóján elmondta, Irán és az Egyesült Államok új javaslatokat cseréltek egymással a háború befejezése, valamint a hormuzi szoros újranyitása érdekében. A csütörtöki találkozóra a független államok közösségének vezetőinek csúcs találkozója, illetve a Kaszpi-tenger környezetvédelmi csúcs találkozója alkalmával került sor, jelentette az iráni állami hírügynökség az IRNA. Tárgyalásokat folytatunk, de valahányszor az Egyesült Államokkal beszélünk, újra támadnak. Azonban nem fogunk ellenállni a tárgyalóasztaltól és a párbeszédtől, közölték. A francia belügyminisztérium közleménye szerint csütörtökön 71.500 ember vett részt diákok vezette tüntetésöken országszerte. A rendőrség több mint 500 embert őrizetbe vett. A diákok több száz középiskolát blokkoltak a tanárhiány, a túlzsúfolt órarendek, a relomlott állapotú tantermek és az emelkedő hőmérséklethez rosszul felszerelt épületek miatt. A rohamrendőrökkel való összecsapásokban diákok, tanárok és rendőrök is megsérültek. A francia oktatási miniszter várhatóan intézkedéseket jelent be a válság kezelésére, míg a miniszterelnök október végére ígért egy választervet. A tüntetések kezdete óta több mint 6500, többnyire 18 év alatti ember tartóztattak le. A rendőrség 18 belső vizsgálatot indított állítólagos kötelességszegés miatt.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Műsorat Hayak.
1: Mari Carmen Abascal az a 87 éves nő, akinek a madridi otthonából való kirakoltatása Spanyolország szerte tiltakozásokat váltott ki, szerdán elhunyt. Abban a madridi kórházban halt meg, ahová szeptember 23-ai kirakoltatásakor került, közölte a madridi bérlőszakszervezet a családja és ügyvédje közös nyilatkozatában. Per történelmi jelentőségű megállapodás született, amely lehetővé tette volna visszatérését otthonába, ez a megoldás túl későn jött, áll a közleményben. Mari Carmen körülbelül 7 évtizeden át élt a madridi Retiro kerületben lévő lakásban. A kirakoltatás során a rendőrség annak ellenére hajtotta végre az intézkedést, hogy a tömeg megpróbálta megakadályozni őket. A nőt hordágyon vitték el a kórházba, az eset tüntetésre kezd és tiltakozó táborok kialakulásához vezetett. Az idős nő pedig a lakhatási válság szimbólumává vált az országban. Ügye összefogási ponttá vált, miközben a kormány szigorú bérlővédelmi intézkedéseket akart. Pedro Sánchez miniszterelnök a november 29-én előrehozott választásokat jelentette be, miután a parlament elutasította a lakhatási intézkedéseket. A kormány ezen a héten két módosított lakásügyi rendeletet fogadott el, miközben a szakszervezetek november 11-ére a lakhatási válsággal kapcsolatos általános sztrájkot készítettek elő. Az FBI Kínához köthető hackerek eszközeit foglalta le. A számítógépes bűnözők a MicroScan és a FishHub nevű eszközöket használták fel felderítő és adathalászati műveleteikben, és ezekkel kritikus infrastruktúrákat céloztak meg többek között az Egyesült Államokban, Japánban, Lengyelországban és Tajvanon. Az FBI közölte, egy akció során lefoglalták és hatástalanították azokat az eszközöket, amelyeket egy, az Integrity Technology Group nevű, a kínai kormánnyal szoros kapcsolatban állónak minősített vállalat nevében dolgozó hacker csoport használt a kibertámadások során. Jason Wilnowski, az FBI kiberegységének helyettes igazgatója elmondta, céljuk a fenyegetés jelentő szereplő képességének gyengítése azáltal, hogy célba veszik infrastruktúrájukat, pénzügyi forrásaikat és eszközeiket. Ukrajna sürgős találkozóra szólította fel az ISZTA biztonsági tanácsát. Andriy Sybiha, Ukrajna külügyminisztere kijelentette, hogy az orosz hadsereg által az elmúlt napokban végrehajtott támadások során 78 civil vesztette életét. Sybiha a közösségi médiában közzétett bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna az elmúlt napokban intenzív légitámadásoknak volt kitéve. Ukrajna az orosz terror újabb hullámára válaszul, kérte az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását, fogalmazott. Az ukrán külügyminiszter közleménye szerint az orosz hadsereg október 7-én támadást intézett Priluki városa ellen, tegnap pedig két utasokat szállító autóbusz vett célba a Kramatorszkban. A főváros Kijevet szintén támadások érték. Sybiha tájékoztatása szerint az elmúlt napokban összesen 78 ember vesztette életét, 215-en pedig megsebesültek. Vladimir Putyin

A háborús bűnös, aki harctéren nem tudott eredményeket elérni, fokozza az ukrán polgári lakosság elleni terrort, jelentette ki Szibiha. 10 ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek egy mexikói börtönlázadásban. A Sinaloak állami biztonsági titkárság írásos nyilatkozata szerint a Mazatlán városában található börtönben a látogatási idő alatt lázadás tört ki. A nyilatkozat szerint az incidensben 9 fogvatartott és egy fogvatartott hozzátartozója vesztette életét. A 16 sérült fogvatartott kórházi kezelésben részesül. A helyi sajtó beszámolói szerint a fogvatartottak lőfegyvereket is használtak a lázadás során. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást a részletekről. Kedves hallgatóink, a mai hírösztefoglalónk a végére ért. Most Feride Hilal Akın Yok-Yok című dalát hallhatják. Ezt követően pedig az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk!

Lehetséges egy daganatot kimetszés vagy kiégetés nélkül egyszerűen csak lefagyasztva elpusztítani. Mindezt az emeri segítségével. Ausztrália már most nagyon egyértelmű választ ad erre a kérdésre. Modern világunkban, ahol minden reggel egy új technológiai fejlesztésre ébredünk, ezúttal az orvostudomány területéről érkezett egy reménykeltő hír, amely már most mosolyt csalhat az arcunkra. Ma a déli féltekére, Ausztráliába vesszük az irányt, hiszen az ország üzembe helyezte a világ első MRI vezéred kriablációs rendszerét, közismert nevén a daganatfagyasztást. Ezt a módszert, amelyen az intervenciós radiológia szakemberei az elmúlt években sikeresen dolgoztak, nem a rákos sejtek kiégetésére vagy kimetszésére, hanem szó szerint azok lefagyasztásával történő elpusztítására fejlesztették ki. Azonban hogyan lehet lefagyasztani egy daganatot? Először is nézzük meg közelebbről ezt a technológiát, és vessünk együtt egy pillantást az újítás hátterére. Az intervenciós radiológiai társaságok és nemzetközi orvosi források szerint a folyamat az orvostudomány és a precíz mérnöki technológia szoros együttműködésén alapul. A műtőben nem ejtenek nagy bemetszéseket. Az orvosok ultrahang vagy számítógépes tomográfia segítségével meghatározzák a daganat helyét. Ezután a bőrön csupán egy apró tűszúrásnyi, nyílást ejtve úgynevezett krioprobákkal, vagyis speciális tűkkel közvetlenül a daganatos szövet közepébe jutnak. A tűkön keresztül argongáz vagy folyékony nitrogént vezetnek be. Amikor a gáznyomásra hirtelen lecsökken, a tű végén egy rendkívül hideg, úgynevezett jéggömb alakul ki, amelynek hőmérséklete mínusz 40 és mínusz 140 Celsius fok közé süllyedhet. Amikor a rákos sejtek ki vannak téve ennek a hidegnek, a bennük lévő vízmolekulák kikristályosodnak és a sejthártyák felrepednek. Az ezt követő enyhe felengedési időszakok során a daganat érhálózata károsodik, így megszűnik a tápanyagellátás. Az immunrendszerünk pedig miután elvégezte a feladatát, idővel természetes módon eltakarítja ezt az elhalt szövetet. Most pedig térjünk rá Ausztrália igazán nagy vízhangot kiváltó újítására. Ezt az eljárást immár az MRI készülékekben, MRI képalkotás segítségével is el lehet végezni. Az MRI készülék lehetővé teszi, hogy az eljárást valós időben kövessék a képernyőn. Ez abban segít, hogy a fagyasztás határai a lehető legpontosabbak legyenek, és az egészséges szövetek megmaradjanak. Az orvosok most már sokkal tisztában láthatják a jéggömb határait, így olyan érzékeny területeken is nagyobb biztonsággal dolgozhatnak, mint a gerinc, az idegek, a vesék vagy éppen a máj. A Sydney Liverpool Hospital az egész országban elsőként telepítette egy fejlett MRI vezérelt krioblációs rendszert, és ezt nyilvánosan is bejelentette. Ausztrália az utóbbi időben sokat hallatott magáról ezen a területen. Az egészségügyi hatóságok

szerint ez a módszer különösen jó eredményeket hoz a korai stádiumú vese és emlődaganatok, valamint a csont, lágyrész és májdaganatok kezelésében. Azonban mi ennek a technológiának a legnagyobb előnye a hagyományos műtéti eljárásokhoz képest? Természetesen az, hogy minimálisan invanzív, vagyis a lehető legkevesebb károsodás okozza a szervezetnek. Sem nagy műtéti heg, sem napokon át tartó fájdalom. Az eljárás általában helyi érzéstelenítésben vagy enyhe szedáció mellett történik, és körülbelül 1-2 óra alatt befejeződik. A betegek még aznap hazamehetnek, és néhány napon belül visszatérhetnek a megszokott életükhöz. Különösen az idősebb, nagyobb műtéteket elviselni nem képes betegek számára, ez a technológia szinte életmentő hitként szolgálhat. Miközben megőrzi az egészséges szervszöveteket, csak a célpontokban lévő ellenséget pusztítja el. Ráadásul ez a technológia nem csupán Ausztráliára korlátozódik. Ezt a módszert, amely számos globális hatóságtól, köztük az FDA-tól is engedélyt kapott, európai országokban, Svájcban és Türkiében is sikeresen alkalmazzák. Az orvostudomány világának ez a fagyasztó, ugyanakkor szívünket melengető fejlesztése az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a jövőben a rák kezelése sokkal fájdalommentesebbé és hozzáférhetőbbé válhat.